1,000 miles. Lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán-lásán
Road. Diplomatic Akazapa Whole Transport. Join them for morning runs. They carry you, they jolly they go. Every weekday from 6 a.m. to 10 a.m. Original Pidgin Station. Niger.